0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 11-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.
1: A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Nők romák példaképek. Mai adásunkban három roma nőt ismerhetnek meg, akik nemrégiben a roma közösségben nyújtott munkájukért elismerésben részesültek. Elsőként a Szomolyán élő Lázár Irén mesél hivatásáról, majd Kaposvárra, Farkas Mária pedagógushoz látogatunk el, végül Somogyi Tíme a szociológus szólal meg, aki Kecskeméten él.
3: Közel 20 éve dolgozom itt Szomolyán. Ez itt egy kis település a Borsod megye déli határában.
2: Mondja Lázár Irén, a Szomolyai Magyar Roma Egyesület elnöke.
3: Főként hátrányos helyzetű emberekkel dolgozom, főként romákkal, roma gyerekekkel, fiatalokkal, anyukákkal, szülőkkel. És ha most megkérdezed, mi motivál ebben, talán az, hogy a roma emberek is képesek és tudnak dolgozni, tanulni, és tudnak hasznos állampolgárok lenni, és szeretném nekik megmutatni az én saját példámat is, akár ebben a folyamatban, és segíteni őket ebben, mert azt gondolom, hogy nem lehetetlen küldetés ez.
2: Szomolyán vagyunk, itt sétálgatunk a központban. Milyen itt az élet, hogyha arról kellene mesélni?
3: Én azt gondolom, hogy aránylag azért itt jó az élet. Közel van Eger, az például a középiskolásoknak nagyon-nagyon jó. A munka szempontjából is jó, bevásárlás szempontjából is jó. Közel van Mezőkövesd, az szintén. És ezek a tényezők, amik úgy szerintem befolyásolhatják az életüket. Körülbelül 20-25% a romák aránya. Itt inkább romungrók laknak. Azt gondolom legalábbis, hogy a romák nagy része már integrálódott település életében, dolgoznak, tanulnak, élik a mindennapjaikat. És van egy része, aki viszont nehezebb helyzetben vannak, akik szegényebbek és több segítségre van szükségük.
2: És akkor azoknak segítesz te, vagyis az egyesületed?
3: Azon vagyunk, hogy segítsünk. Én azt gondolom, és abban hiszek, hogy a romák integrációja tanulás-oktatással érhető el leginkább. Ez a neve, hogy Szomolyai Magyar Roma Egyesület. 2006-ban alakultunk, és azóta működünk. 2008 óta már van közösségi házunk is, nincs saját bevételünk. Adományokat kapunk esetleg, meg a pályázatokból élünk.
2: Amikor elkezdted ezt a munkát, akkor milyen problémákkal küzdöttek itt a helyi emberek? Hát nyilván romák és nem romák.
3: Hát akkoriban, hogy a 2007-2008-ban leginkább a munkanélküliség volt a legnagyobb probléma, mert ha nincs az embernek munkája, akkor nincs jövedelme, ha nincs jövedelme, akkor nehéz a megélhetés, ha megélhetés nehéz, akkor meg minden más áttérbe szakad. Azt gondolom, hogy akkoriban ez volt a legnagyobb probléma. Ez a helyzet már javult, ami viszont talán rosszabb lett, vagy talán másképp van inkább. Azt hiszem, az oktatás helyzete.
2: Szomolyan azért ugye elhíresült a barlanglakásokról is. Ezek léteznek még?
3: A mi egyesületünk volt az, aki ezt megoldotta, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Felvállalt, ez a legjobb. És egyébként érdekes volna, mi ezért alakultunk akkoriban. Azt gondolt a pár roma ember, hogy ez már nem lehet így, hogy az emberek így élnek.
2: Többségében ott cigány emberek éltek a barlanglakásokban?
3: Igen, csak cigány emberek.
2: Hogy az ott élő családok, a cigány családok, ők hova kerültek?
3: Az itt élő roma családok, itt azért 23 családról beszélünk, mindenki itt van a faluban, és az emberek, családok bekerültek a település részekre, integrált lakókörnyezetbe. Sziasztok!
2: Azért ez egy nagy eredmény a ti munkátok.
3: Én azt gondolom, hogy ha mi akkor nem vagyunk, akkor lehet, hogy mindig ott lennének.
2: Mi a civil munka lényege, vagy mitől lesz eredményes egy ilyen civil szervezet, a civilek összefogása?
3: Ugye én szociális munkás vagyok. Ugye a szociális munkás a személyiségével dolgozik. És azt gondolom, hogy ebben is az sokat számít. Hogyha olyan emberek találkoznak, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló a jövőképük, hasonló az, hogy amit gondolnak az emberekről, akkor együtt leülnek és átbeszélik, és azt mondják, hogy megterveznek egy irányt, és akkor menjünk egy irányba.
2: És a te csapatod ilyen? Tehát egy jó csapattal dolgozol együtt?
3: Szerintem igen.

0: Három fiam van, egyébként már 30 éve lakunk itt.
1: Milyen pályára készültél?
0: Én bolteladóit végeztem, és azt elvégeztem, egyébként kitűnővel és dicsérettel végeztem a bolteladóit, és utána lett egy gyerek, majd kettő, majd három, és akkor mindegyik kettő iskolába egy meg óviba járt, akkor azt gondoltam itthon, hogy több van bennem, hogy még hiányzik valami, és én 26 évesen kezdtem el iskolába járni utána. És ugye utána
1: diplomát is szereztél?
0: Igen, igen. Először leérettségiztem, mesteri tagozaton Miskolci Földesbe, utána pedig Jászberénybe szociális munkás diplomát szereztem. Én voltam az első roma, aki érettségizett. Igen. Akkor utána én voltam az első roma, aki diplomája lett. És ahhoz képest már...
1: Tehát megelőzted a férfiakat is.
0: Igen. igen. Viszont ahhoz képest már... Hál' Istennek sok gyereknek van érettségie, meg már van diplomásunk is, vagy három gyerek, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: Ugye nemrégiben a munkádat egy díjjal jutalmazták.
0: Ez a Rein díj, ez egy szociális szakmai elismerő díj, amely roma szakembereket díjaznak, és úgy működik, hogy valaki jelöl. Engem Farka Zsuzsa jelölt, akivel sokáig dolgoztam és mentorom, meg szakmai segítőm volt, és végül szakmai zsűri, szociális munkásokból, szakemberekből álló zsűri dönti el, hogy abban az évben ki kapja meg. És ebben az évben én kaptam meg ezt a díjat. Itt vagyunk az Egyesületünk közösségi házában, és ebbe a közösségi házban azért minden nap élet van. Van több klubunk, van több foglalkozásunk. Az egyik ilyen foglalkozás, ahol 0-3-esekkel foglalkozunk. Van még olyan klubunk is, ami Mese délután, az a neve, amelyben az 5 és 8 éveseket kellene bejönniük, de itt vannak a 15 évesek is, és inkább a felső tagozatosoknak van úgynevezett ösztöndíjprogramunk. Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos a szülőkkel is foglalkozni, és több szempontból is. Egyik akár egy ilyen női klub, ahol most vagyunk, ahol a szülők jönnek el, és igazából beszélgetünk. Mindig van egy adott téma, egy adott probléma esetleg, amit a szülő hoz be, és akkor azt szeretné, hogy ezt beszéljük meg. Adom a Violának, kinek adjam? Marcsinak, tessék, Marcsi szépen író. És akkor ez lenne a feladat, mind a két csapat, külön-külön, ti a nők, ti pedig a férfiak. Mondom. Nem jó téma?
2: De.
0: Ki lehet beszélni a férfiakat, ki lehet beszélni a nőket, és akkor az lenne, hogy írjuk össze, hogy szerintetek milyenek a férfiak.
1: Mi a kitörési pont itt? Mit gondoltok?
3: Hát a fiataloknak szerintem az iskola. Szerintem ők avval tudnának innen. Szülők, az nem hiszem, hogy nagyon tudnának már.
1: Azért jó, hogy itt van ez az egyesület, meg az Irénke?
2: Jó, igen.
1: Azért valamennyire összefogja itt a közösséget.
2: Igen. Nagyon is. Valamint a gyerekek szempontjából is, mert másképp ők se tudnának sehová elmenni. Itten nagyon sok mindent megkapnak a gyerekek, foglalkozást.
0: Most februárból szociodrámával fogunk próbálkozni fiatal lányoknál, meg a szülőknél is, majd akkor indul egy projektünk. Szóval, hogy...
1: Tehát minden eszközzel megpróbáljuk
0: segíteni. Igen, meg amit nem tudunk, akkor majd megtanuljuk. Mi, én is azt mondom, hogy majd ha nem tudunk, majd megtanuljuk, vagy belejövünk. De ahogy mondtam, nekem is az iskola a szívügyem, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen út.

0: 28 éve vagyok pedagógus. Mindig is pedagógus szerettem volna lenni.
1: Mondja Farkas Mária, romológus pedagógus.
0: Mert már egész gyerekkoromban mindig azon vettem észre magam, hogy a gyerekeket tanítom, oktatom, nevelem. Ez a lelkes hozzáállásom a gyerekek neveléséhez felnőtt koromban sem változott meg, ezért jelentkeztem pedagógus pályára. Nekem az a legnagyobb siker a pályámon, hogy nagyon sok cigány gyermek számára tudtam segítséget nyújtani a nevelésükben, oktatásukban, és ma már felnőtt emberként megállják a helyüket olyan szakterületeken, amelyre nagyon büszke vagyok.
2: Látom a kezedben, ez a cigány népismereti tankönyv.
0: Igen, ezt elsősorban azért írtam, mert korábban 18 éven keresztül a Gandhi Gimnáziumban dolgoztam, mint tanár, cigány népismeret tantárgyat oktattam, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés volt az a tankönyv, amelyből lehetett volna tanítani a gyerekeket, főképp az általános iskolákban. És nyert egy pályázatot, egy tankönyv pályázatot a Gandhi Gimnázium 2012-ben, így ki tudtuk adni ezt a cigány népismereti tankönyvet alsótagozatos diákok számára.
2: Hát akkor ebbe egy picit bele fogunk olvasni, jó? Igen. Mert megérkeztünk ide a Takács Gyula könyvtárba.
0: Igen. Minden egyes teremben, osztályteremben található egy ilyen könyv, és a gyerekek, illetve a pedagógus társaim is büszkék arra, hogy van egy olyan könyv, amit az egyik pedagógus kollégájuk írt. Legfőképp a meséket szeretik a gyerekek, és ezek közül is ugye vannak beás mesék, lovári mesék, tehát ezeket szoktam nekik felolvasni.
2: Miben segítheti ez a pedagógus kollégáidat, hogyha mondjuk roma gyerekekkel kezdenek el foglalkozni?
0: A könyvemben szerepelnek köszöntők, imádságok, irodalmi részek, hagyományok, szokások, babonák, tradíciók, néptörténeti részek, képzőművészet, zene. Az identitás erősítésében is nagyon fontos szerepet játszik a roma kultúrának az ismerete. Azt vettük észre, amikor hazavitték a gyerekek a könyvet, és otthon a szülők is nagy szeretettel olvasták, nagyon örültek neki. Tehát, hogy van végre egy olyan könyv, egy olyan segédanyag, ami
2: hát,
0: által
2: amiből többet is megtudhatnak magukról.
0: Nekem is egyébként ez egy nagy álmom volt, annak idején is ezért is mentem romológia szakra, mert szégyeltem azt, hogy nem tudtam a saját cigányságomról semmit. Tehát a többségi társadalom számára is hasznos információk ezek.
2: Ugye nem csak azért jöttünk ide ebbe a könyvtárba, hogy erről az oktatási könyvedről beszéljünk, hanem egy másik kiadványról is.
0: Így van, mert nem régen
2: szó esik most.
0: Megjelent egy könyvem, Keserű cukor, anyám egy cigány asszony igaz meséje címmel. Ezt a könyvet én már 2001-ben megírtam, lektorálták Pécset. Nagyon sokan olvasták, és úgy vélték, hogy ez nagyon értékes élményeim és átélt élettörténeteken keresztül bemutattam a családomnak az életét. Vagyis kiteregettem a családi szennyest. Mert ez egy 4 generációs beárt cigány család élet történetét bemutató könyv, egy családregény.
3: Asztáfát mart öndrik, jeszár rag szó rögyik, rögyik a vár búbi nyeszöj mön is da búzönye, de rögyik a vár búbi nyeszöj mön is da búzönye.
4: Én valójában szerelmese vagyok ennek a desedának, imádok ide kijárni.
1: Mondja Farkas Józsefné Erzsike.
4: Maga az a harmónia, amit tud adni. Tulajdonképpen a csend, a fák, a madarak.
2: 10 évvel ezelőtt jártunk itt nálatok, és ugye készült egy film, amely azt a címet kapta, hogy egy asszony a desedán. Ez a szerelem a deseda iránt, ez azóta is megmaradt nálad?
4: Természetesen, hiszen azért költöztem ide, ebbe a faluba, hogy közelebb lakjak a munkahelyemhez. De sajnos 2016 óta nem csináljuk már a desedát. Kitaláltunk egy olyan pályázatot, hogy ogítjuk a népünket azáltal, hogy bemutatjuk a cigányok részére, hogy honnan jöttek, merre kell tartani, mi a kultúrájuk, mi a történetük, és ezt portfólión a Marika nagyon szépen kidolgozta.
0: Ez a roma néptörténetről szól, a roma népcsoportok elosztásáról, a foglalkozásokról, tehát egy átfogó kis komplex roma kulturális előadása művészetről, néptörténetről, mondákról.
2: Ugye nemrégiben megjelent a Keserű cukor című könyv, amit Marika írt meg, és ugye ez a te életednek a története.
4: Van, az én igaz meséimet írta le.
0: Úgy kezdődött az egész dolog, hogy anyu nagyon sokat nyújtott engem, hogy írjam le az ő életét. Én azt mondtam neki, hogy ez közhely, mindenkinek, minden embernek az élet egy regény. De anyu azt mondta, nem, az övé kivételes.
4: Elég drámai volt a gyerekkorom is, hiszen születésemkor az édesanyám ivány nagyon szegény volt, kénytelen volt batyúzni, tehát járta a falvakat. Azért, hogy éhen ne haljon, elment kártyát vetni, vagy elment éppen napszámba. Na most tél idején születtem, ugye 58. november 13-a, hatalmas nagy telek voltak, és mivel nem voltak kelengyeim, megfagytam. Képzeljétek el, hogy így ő szokta elmesélni nekem, hogy a kezeimről, lábaimról, hát egy kis csecsemő voltam, úgy szedték le a hólyagokat rólam, és nagyon megsajnáltak a parasztnénikék, és akkor az ő unokáiknak a kelengyéből adtak nekem, és így nem fagytam meg. Egészen 5 éves koromtól fogva kis cseléd vagyok, mert hogy 2 gyereket is megdajkáltam. Azért, hogy ne éhezzek, elszegődtem paraszt családokhoz, akinél ott volt a kis unoka, és a nagymama nem ért rá mindig az unokát dédelgetni, ezért én a kicsi lány oda mentem, és megdajkáltam a pici unokát, és gügyögtem neki, és amikor ő kapott enni, akkor én is kaptam. Ez a kaposvári cigánytelep, és tulajdonképpen itt laktam. 1973-ban kerültem ide. Hát akkoriban egy kicsit jobb állapotban voltak ezek a házak, de sajnos mivel munkahiány van, az embereknek, kevés embernek van munkahelye.
2: Tehát akkor voltak jobb állapotban a házak?
4: Akkor jobb állapotban voltak ezek a házak, sokkal jobban éltek, mint manapság.
2: De miért? Volt munka?
4: Jobban el tudtak helyezkedni. Itt volt a nagy húskombinát, ahova minden emberre szükség volt szinte, és nem voltak munkanélküliek.
0: Azért tartottam fontosnak, hogy lássák azt, hogy onnan a putriból el lehet jutni egy olyan szintre, hogy szorgalom, kitartás, jobb életre való vágy érdekében az anyám meg tudta tenni azt, hogy leérettségizett 53 éves korában. Mindig azt láttuk tőle, hogy reggeltől estig dolgozik. Bemutatta nekünk azt, hogy még mellette tanult is, postásként dolgozott 15 éven keresztül.
4: Elvégeztem a postás tisztit is.
0: És akkor utána lett ez a cigány érdekképviseleti közhasznú szervezet rengeteg hátrányos helyzetű család fő számára, illetve család számára adott munkalehetőséget, és irányítani tudta ezt a munkafolyamatot. 16 éven keresztül. Ezáltal kapott egy Somogy megyei Főnix nagyasszonyi díjat.
4: Kaptam egy csomó diplomát a író és költőktől, sőt, ugye van oklevelem arról is, hogy dámának kineveztek. Gyönyörű szép ceremónia volt, Marika adta.
0: Aranysas díjat kapott.
4: Nekem nagyon nagy dicsőség, mert én úgy gondolom, hogy roma nősz létemre. Nem hiszem, hogy olyan sok nő dicsekedhet ilyennel.

0: Szia, Timikém, meg is érkeztél?
1: Igen.
0: Mert már adomány volt.
1: Segítesz meg, Cipáni?
0: Ja, hoztál dolgokat?
1: Igen.
0: Persze, segítek. Mit vigyek?
1: Akár azt is. Másikat meg a másik oldalról visszük.
0: Majd a nehezebbet viszem én, Timi.
1: Jó.
0: Ezek ruhaneműk?
1: Igen, ezek vegyesen. Ruhaneműk, ajándéktárgyak, mindenféle hasznos valami.
0: Az adományboltban vagyunk, uh-huh. Nem a régi helyen, most egy új helyre költözök Kecskeméten. Ez hogy működik? Ki jöhet ide? Milyen szabályrendszere van ennek az üzletnek?
1: Ez az adománybolt egy karitatív adománybolt.
2: Mondja Somogyi Tímea Anna szociológus.
1: De ide bárki jöhet. Aki olcsón akar ruhát venni, nálunk 100 forint egy darab ruha, a legdrágább is 1000 forint. De bárki jöhet ide vásárolni, és bárki hozhat olyan adományt is, ami tovább adományozható. Ebben ez a legjobb.
0: Valami téged is így megérint, hogyha olyan sorshoz látsz? Hogy...
1: Nagyon sok idős ember jár, nagyon sok gyerekes család jár. Vannak ilyen nagyon apró pillanatnyi történetek, ami azért szívben markol. Valamelyik nap is jött egy ember, aki elég ágrószakadt volt, zoknit vett, egy darab meleg zoknit. Aztán kiment az udvarra, és nem ment ki. És utána mentem, hogy vajon mit csinál, és kint az udvaron felvettem, mert fázott a lába. És nem volt rajta zokni, nem volt zoknia. Én nagyon hálás voltam azért a zokniért, akkor pedig nem nagy dolog, csak egy meleg zokni. De nagyon hálás voltam. Igen, és nekem is.
0: Tim, és mióta végzed ezt a karitatív munkát?
1: Ez lassan már 10 éve.
0: De lehet így fogalmazni, hogy mi az, amiért ezt te csinálod, vagy szereted ezt a munkát?
1: Nagyon jó, amikor segíteni tudsz azoknak az embereknek, akiknek ez sokat jelent. Ennek a boltnak a bevételét jótékony célokra fordítjuk. Olyanoknak segítünk, akikre felhívja valaki a figyelmünket, vagy éppen jelentkezik, hogy bajba került, például nem tudja megvenni a pelenkát, vagy nem tud szemüveget venni a gyerekének, pedig látnia kéne az iskolában, és tovább tanul, nincs mit ennie, vagy éppen munkahelyváltásban van, és 0 forintja van, és akkor kap egy bevásárlást.
0: Ez emellett dolgozol máshol is.
1: Igen.
0: Mivel foglalatoskodsz mostanában?
1: Én jelenleg egy gyerekotthonban vagyok, még ezen kívül nevelő. Utógondozottakkal dolgozom, ők felnőttkorúak, és az ő önállóvá válásukat segítem.
0: A személyiségi jogok miatt most ott nem lehetünk benne, nem forgathatunk.

0: Ti most Kecskeméten vagyunk egy edzőteremben. Mikor szántad rá magad, hogy beleállsz ebbe a sportba?
1: Egyébként már régen edzek, mert hogy úgy érzem, hogy szükségem van rá. Ide másfél évvel járok.
0: Mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hát most már valamit kellene csinálnom?
1: Az első pillanat az volt, amikor kiderült, hogy a lányom gyorsabb, mint én. És ez nagyon ijesztő volt számomra.
0: Ti, mint a szociális területen dolgozol, az mély lelki dolgok is megérintenek, sok gyerek probléma, családi problémák. Ahhoz, hogy ezt bír csinálni, kell a fizikai állóképesség is?
1: Azt gondolom, hogy az ember nagyon sokat ad abban azon a területen, ahol én dolgozom. És hogy élet legyen bennem, hogy legyen miből adnom, vagy akár saját magam is jól érezzem magam, ahhoz kell, hogy mozogjak, és kell, hogy edzek. De nagyon szeretek ide járni, nagyon szeretem ezt a társaságot, és nagyon szeretem Lacit, akiben egy nagyon jó szakembert ismertem meg. És egy nagyon jó ember, csupa szív ember.
0: Mi volt a véleményed, amikor Timi megkeresett?
2: Én funkcionális erőléti órákat tartok, tehát a funkcionális edzés technikával próbálom megszeretetni a mozgást, és Tímia is így talált meg engem.
3: Mondja Brem László edző.
2: Én nagyon örültem egyébként Timinek. Hát nem mondom, hogy könnyű dolgom volt, van Timivel. Viszont az kétségtelen, hogy én nagyon büszke vagyok rá. Úgy lehet érezni, meg látni, hogy hát ő ezt 14-szer gondolta át, hogy ma reggel, akkor fel kell, hogy eljöjjön hozzám, de mindig itt van. Rendszeresen, sose hiányzik.
4: Gyerünk!
1: Gondolom, hogy így lehet jól működni, hogyha megtaláljuk azokat a helyeket, ahol jól érezzük magunkat, és ahol szeretnek minket, és ahol tudunk jól működni, ahol töltődünk. Én ide töltődni járok.
0: És mire tanít meg ez a sport szerinted, Timi?
1: Én nagyon sok mindent tanultam itt. Mikor idejöttem, akkor ez nem volt könnyű az első hónap. Egy hónap után az egyik hölgyel, aki kerekesszékes, beszélgettem, emlékszem az érzés, le tudtam mellé googolni. Az edzés az megtanít arra, hogy kitartó legyek. Azért az edzés az nem mindig könnyű, tehát azért tenni kell, hogy jobban érezd magad a bőrödben, vagy hogy egy olyan ember legyél, akit szeretni tudsz. Laci nagyon sok mindent szokott mondani, de az, amikor azt mondta, hogy nem akarod eléggé, az nekem nagyon megmaradt, és így az élet több területére is átvittem, hogyha valamit mielőtt feladnék, akkor eszembe jut, hogy lehet, hogy nem akarod eléggé. És akkor, de, igen, akarom, és nem fogom feladni.
4: Tadám! Köszönjük a kicségedet! Legközelebbi alkalom a várat, majd megszeretettel!
1: Február óta dolgozom itt, és nagyon sokat kellett fejlődnöm ahhoz, hogy képes legyek itt dolgozni, nagyon sokat kellett tanulnom erről, és azt gondolom, hogy sikerül, de tényleg egy nagyon kemény munka.
0: Ezt a kemény munkát azért legutóbb díjazták is, kaptál egy rangos kis kitüntetést, elismerést.
1: Ez a romanői civil díj, amit kaptam. Ezt én a zsűri díját kaptam meg, amit olyan nők ítéltek nekem, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint én, és sokkal dolgoznak a civil életben. Ha visszagondolsz, én 6 évvel ezelőtt egy 6 gyerekes, 8 osztályt végzett cigányasszony voltam összesen, és
0: most nem pedig?
1: Most ugyanaz vagyok, csak elvégeztem egy egyetemet.
0: Timi, ez a közösségi ház, ahol ugye itt is dolgozol, a játszóházban, mióta működik ez, és hogy néz ennek ki a struktúrája?
1: A közösségi ház 2 éve nyitotta meg a kapuit, és mi is vele párhuzamosan 2 éve indultunk, mint Pancsinello játszóház.
5: Timivel nem olyan kapcsolatban vagyunk, mint hogyha mondjuk itt dolgoznám, annál jobb kapcsolatban vagyunk. Nagyon szeretünk itt lenni velük, meg itt jól érezzük magunkat.
0: És akkor gondolom, nem adtad fel soha, ahogy jól mondtad, akár az edzést, akár azt a munkát, nagyon szívesen csinálod.
1: Én 1000-szer feladtam. Én 1000-szer. Gyakrabban van, hogy elfáradok, és azt mondogatom, hogy nem bírom tovább. De aztán megyek tovább. Vagy pihenek egyet, de volt már... Én azért szoktam sírni is, mert nem mindig könnyű ez a munka, amit csinálunk. Én van, hogy sírok éjszaka, vagy a parkolóban, a kocsiban, de aztán kisírom magam, és megyek tovább. Kitalálom, hogy hogyan tovább. Nekem összesen 7 gyerekem van, 5 fiam született először, aztán 2 lányom. 31 éves a legnagyobb fiam, és az 5 fiam már nem él velem. Tehát felnőttek, önálló életet élnek. A 2 lányommal lakom, 18 éves lányom szobrász, Panni, szobrász, tehát az idén érettségizik, és van egy 6 éves kislányom, hogy óvodás. Tehát pont így jó az élet, hogy van egy kis csoda az életemben, aki elképesztően büszke arra, hogy magyar cigány. És ez azért van, mert ezt látta tőlem, hogy a cigányok lehetnek jók is, ugyanúgy, mint bárki más.
3: Kedves hallgatóink, az MR4-3 Szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
6: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
7: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
8: Bonazú a szóvegyei, dráguldom, Ilona misfátál utica. Azt az puvescsi vicáhúz. No ma punyec urecsi. Puvásztó.
9: Să tași, mă, zicea mama sa. Nu a fost destul odată să dai fuga pentru rinderi. N-ai fost tu aici când pe tată tău mirge oamenii cu furși, chitnul lor punț. Da, nu trebuie tot să dai fuga un pentru rinderi, zâmbe fercu. Dar șofecele fășe cu cap că așa-i. Hăl mai mic, care de două ai o fost micu, ai auzis, vuipu, călină. El cear atâta o știut să zică. Mama ta vă direptare, zice Imbre. N-o fi de-ntraie nimic bun dacă iară și iară găină o aduce aici vulpul.

Cecília Rúdics már az általános iskolában bontogatta a szárnyait. Csodálatos hangja előrevetítette magas színvonalú előadó művészi kvalitásait. Fokozatosan felfelő ívelő karrierje pedig elismert énekessé avanzsálta. Ezt számtalan elismerés és díjak sokasága bizonyítja. Koncertjeit pedig több ezres rajongótábora követi.

Cecília dalai minden korosztályt megérintenek. Számára a legfontosabb, hogy dalai értéket közvetítsenek, és ezáltal komoly energiákat mozgósítsanak az emberekben. Énekesi karrierje mellett televíziós műsorvezetőként is nagy népszerűségre tett szert, de ahogy ő fogalmazott, a zene mindig is az első helyen fog szerepelni az életében. Legújabb dalával búcsúzik önöktől a Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Füri Tamás. További kellemes rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit zárt körűen működő részvénytársaság megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most szerb nyelvű műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 10-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Rózsa Gusztáv autórestaurátort ismerhetik meg, aki szinte véletlenül lett karosszéria lakatos, ma pedig már mestere szakmájának. Lánya Dorina is otthon érzi magát az autószerelő műhelyben, és mivel régóta szeretett rajzolni, festeni, egyszer csak jött az ötlet, hogy fémlemezeket domborítva és megfestve készítsen különleges alkotásokat.

0: Most Lajos Mizsén vagyunk, de te valójában nem itt születtél, nem innen származol.
1: Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem. Hát úgy kerültem el onnan, hogy édesapám villamosvezető volt, Budapesten dolgozott, ő is ingázott, havonta járt haza, és 1979-ben gondolt egyet, és akkor albérletet váltott ki magának a kis családjával.
2: Mondja Rózsa Gusztáv, autórestaurátor, karosszéria lakatos.
1: És akkor én voltam 8 éves, másodikos voltam, és akkor itt kezdtem a harmadik osztályt 79-ben. 81-ben kaptunk egy úgymond egy tanácsi lakást Angyalföldön. Ott nőttem fel, tehát 18-19 éves koromig ott voltam, és úgy mentünk tovább Káposztásmegyerre, és így tovább, és így tovább. Szakmát úgy tanultam, hogy lövésem nem volt 14 éves koromban, hogy mit szeretnék. És az egyik barátom, osztálytársam ment karosszéria lakatosnak a Bánki Donát szakmunkás képzőintézetbe, és kérdeztem, hogy te hova mész? Hát megyek a karosszéria lakatosnak, hát akkor megyek én is.
0: De végül is nem volt rossz választás.
1: Persze nem volt rossz választás, de akkor, amikor a szakmunkás vizsgámat letettem, akkor voltam 19 éves, akkor profi breaktáncos voltam, mert egész gyerekkorom óta ugye csináltam ezt a breaktáncot, és akkor a barátaimmal kinyílt akkor a határ, ugye, akkor lett vége a kommunizmusnak, kinyílt a világ, és mi mentünk, bevettük egész Európát, mentünk, utcatáncoltunk, pénzt kerestünk belőle, és akkor ilyen 21-néhány éves koromig ez így kitartott, és akkor így szép lassan így elővettem a szakmát, hogy akkor valamit kéne csinálni, de hát akkor se igazán tudtam, hogy mit kell, de amit tanultam az iskolában, az elég volt ahhoz, hogy elboldoguljak. Elkezdtem dolgozni a szakmámmal, és ahogy jöttek a sikerélmények, akkor ez felbátorított. Jó volt ránézni arra, hogy valamit csináltam, és azt én csináltam, ó, de jó.
0: Hogy kell elképzelni, milyen állapotban érkezik hozzátok egy ilyesmi autó?
1: Hát nagyon változó, tehát a fellelt állapottól kezdve az előkészített fémtiszta állapotig, a rozsdás állapotig mindent el lehet képzelni, tehát itt az ügyféltől függ, hogy ő hogyan találja meg az autót. Itt van például ez egy donor autó ehhez a Karmann Kia-hoz, tehát tulajdonképpen ilyen állapotban is ilyen. Ez egy fellelt állapot.
0: Hát ez elég elkeserítően néz ki.
1: Igen. Aztán a köztes állapot, amikor a lakatos munkát csináljuk, és le van tisztítva, és dolgozunk, az egy ilyen fémtiszta állapotot azon az oldalon.
0: Az már ott látható.
1: Igen, és a végeredmény egy lefényezett karosszéria, ez 3 hónap fényezési előkészületnek a munka eredménye. Van egy összeszerelési fázisa, tulajdonképpen a végösszeszerelés, amikor belekerül a futómű, belekerül a
0: az
1: motor.
0: Is a ti feladatot?
1: Igen, a mi feladatunk, vagyis a mi műhelyünk, ugye, igen, mi vállalkozásunk, tehát... mi karosszéria lakatosok vagyunk, nekünk a szét összeszerelést is ugyanúgy vállalni kell csinálnunk, mint egy új autónál.
0: De végén, amikor minden kész van, azért az jó érzés.
1: Hát ha elfordítja a kulcsot és elmegy és boldog, akkor az igen. Például ez lehet 50 ezer euró is, meg lehet 200 ezer euró is, ami a plafon.
0: A végösszeg.
1: A végösszeg. Tehát attól függ, hogy mennyire módszeresen és milyen minőségben és mennyire korhűen lett megcsinálva tulajdonképpen. Tehát az a feladatunk, hogy ebből ez legyen.

0: elmentem egy-két ilyen céghez próbálkozni, dolgozni, de nem igazán jött be, mert a származásom miatt ugye nem nagyon foglalkoztak velem. Bármilyen ilyen alantas, akármilyen olyan munka volt, amit nem csinált senki sem szívesen, vagy pedig nagyon nagy szívás volt, hogy így mondja, akkor mindig mondták, hogy ugye a cigány gyereknek ma ő elmolyol velem, majd csinálja. Akármit kérdeztem, mindig lepasszoltak, hogy hagyj engem, nem érdekel, old meg. Úgyhogy nekem el kellett lesnem a szakmának a fortéjait. Teltek múltak az évek, és így valahogy hozzáedződtem a dolgokhoz, és a végén kiderült az, hogy nem is igazából kellett nekem ellesni a technikákat ezektől a szakmabeli társaktól, mert nem volt mit ellesni, mert mi kiderült, hogy ezek alatt az évek alatt, ezek miatt a nehéz munkák miatt én olyan gyakorlatot tettem szert, ami azt tette lehetővé, hogy akármilyen munkát csináltam, már nem jelentett kihívást. Tehát bármilyen nehézségű, komplikált munkát meg tudtam oldani, és végén már ők jöttek hozzám segítségért. A szakmunkásképző iskolában mi tanultunk akkoriban még olyan technikákat, ami a lemezalakítást foglalja magában. Sárvédőíveket, lámpasarkokat, ilyeneket gyártottunk az ifákhoz, és azzal tanultuk meg tulajdonképpen a lemezalakításnak a fogásait, és ez így bennem maradt, és mikor a feleségem már együtt voltunk, és a két gyerekem már megvolt, a harmadik még nem, leköltöztünk Hodászra, és ott vettünk egy kis házikot, és ott csináltam magamnak egy műhelyt 1999-ben, és ott megtaláltak minden féle autóval, és ugye ott a régi autókat is fel kellett újítani, és így a kezemben volt tulajdonképpen a mozdulat. Szerintem egy olyan 14-15 éve kezdtem el foglalkozni veterán autókkal. 2009-ben kaptam egy lehetőséget arra, hogy Hollandiában dolgozzak. Ott is dolgoztam egy jó pár évet, és akkor egy rövid kirúccanásom volt Norvégiában, és ott is dolgoztam, még rövidebb volt Németországban, de úgy összesen több mint 6 évet dolgoztam külföldön. Neves restaurátor műhelyekben is megfordultam, ott is dolgoztam, nagyon sokat tanultam ott is a kinti technikákról, a mentalitásról, a munkához való hozzáállásról. Jó volt.
1: Miben más egyébként az ottani munka, az ottani hozzáállás?
0: Mindenki abszolút a munkára koncentrál, és nem arra, hogy hogyan súnyogjon, ez az egyik. A másik, hogy nagyon tiszteletre méltó az, hogy minél magasabb vezetői pozícióban van valaki, annál többet dolgozik. És annyira jó érzés volt, hogy te nem egy valaki, egy akármilyen kis kuli munkás voltál vagy valaki, hanem te voltál a szakember, te az autójavító voltál. Tehát tudták azt, hogy a te szaktudásodon múlik az, hogy nekik lesz-e fizetésük. Ez az egyik, a másik, hogy ez a halhatatlan nagy tolerancia. Tehát ott nagyon-nagyon toleránsak az emberek. És éreztem, hogy az a normál élet. Az egymás iránti tisztelet, a segítség, tehát az, hogy ösztönözzük a másikat, hogy mindenben jót lássuk, tehát lássuk meg azt a jót, hogy ugye nem félig üres a pohár, hanem félig tele van. Mindenki tiszta lappal indul, és elhiszek, amit mondasz. Jó volt azt látni, hogyha esetleg valami probléma volt. Ugye ebben a szakmában is számtalan hiba lehetőség van, veszélyes munka, rakunk össze egy autót, véletlenül megkarcoljuk, behorpad, eltöröm ezt, akár
1: problémák mindig lehet.
0: Ugye az hibázik, aki dolgozik, igen. És ők a probléma megoldására koncentrálnak.

0: mit csinálsz most éppen, mit kell ezekről tudni?
1: Most a karmangiának a hátulját csináljuk. Ez egy minta, nem ezt fogjuk használni. A hátsó részét cseréljük ki, újítjuk. Lehet kapni alkatrészeket hozzá, de borzasztó minőségűek. Inkább kézzel gyártjuk le, mert az méretpontos. Egyébként, ha megveszünk egy alkatrészt, úgyis hozzá kell nyúlnunk és alakítanunk kell, akkor már miért ne a sajátunkat alakítsuk, és az olyan, amilyen
0: tehát
1: kell.
0: Fogsz, te kivágsz egy lemezt, és pontosan, addig megcsinálod méretre, hajlítgatod, vágod.
1: Igen, igen. Most ez úgy néz ki, hogy a hátfalnak, a zár részének van egy gyári felső része. Aha. Ez a felső része. És mi ezt a hátsó részt gyártjuk le, eddig a sárvédő aljáig. Tulajdonképpen már, amit látjátok, eljutottunk arra a része,
0: megvan.
1: Hogy tulajdonképpen mérete megvan, még egy picit még alakítgatni kell rajta.
0: Ezt be kell ide hegeszteni, és kész.
1: Persze, tulajdonképpen ide próbáljuk.
0: Megvan az íve.
1: Tehát megvan még az íve, kicsit ívesebb, mert ez ugye befelé aha. hajlik. Egyébként magának a csomagtér ajtónak az alsó,
0: követi.
1: Alsó ívét kell, hogy kövesse. Egy picit még dolgoznunk kell rajta, mert picit ívesebb, de vissza tudjuk hajlítani. Az a lényeg, hogy itt egy hézagot kell, hogy képezzen. Aha. Ha lecsukjuk az ajtót, akkor itt egy folyamatos hézag kell, hogy legyen.
0: Akkor nagyon két... pontosan kell dolgozni.
1: Hát igen, alakítgatnunk kell. Nem mindig sikerül egyébként, valamikor harmadszorra, negyedszerre sikerül egy elemet legyártanunk, mert ugye vagy valamit nem jól csinálunk, vagy pedig a hajlításnak a sorrendjét elrontjuk, de ez benne van a szakmában. Ezt az ügyfelek nem látják például azt, hogy mit tudom én, egy csárvédő elem résznek,
0: mennyi
1: a munkaideje, meg mennyit kell vele csinálni, meg hanyat

0: Hazajöttem, és elkezdtem a saját kis vállalkozásomat, és akkor minden munkát elvállaltam, csak azért, hogy a köztudatban benne legyek. Újabb autókat, régebbi autókat is csináltam, és osztottam meg a különböző social médiában a munkáimat, és akkor ott voltak veterán autók is, és akkor megtalált egy pár ember veterán autókkal, egy komolyabbakkal, és akkor úgy gondoltam, hogy inkább a veterán autós vonalat erősítem. Jobban is szerettem ezt, mert az újabb autó az már nem kihívás. Szeretem azt is csinálni, de az alkotás az sokkal jobb, amikor így.
1: Hát az kreatívabb.
0: Igen, sokkal kreatívabb. Annyi pénzem volt, hogy vásároljak egy pár szerszámot, egy kisebb szerszámot magamnak, meg kibéreljek egy kis műhelyt, egy ilyen kis 50 négyzetméteres műhelyt. Ennyivel jöttem haza. Kibéreltem, kifizettem. A karosszéria alkotás szakma sok minden szegmensből áll. Tehát karambolos autójavításból áll, vannak ezek a felújítások, az autó építgetések, amiben már egy kicsit kreatívabbnak kell lenni, és van az autó restaurálás. Tehát a felső szegmens az autó restaurálás, tehát aki normál autókat tud javítani, tehát lecserél egy küszöböt, vagy egy sárvédőt, kiegyenget, az még nem biztos, hogy esetleg egy sárvédőt le is tud gyártani, vagy esetleg egy homloklemez, vagy egy egész karosszéri elemet. Van, akik szakosodnak. Hát áll az úrnak, én nem szakosodtam, mert a kényszer rávitt arra, hogy én mindent csinálják. Tehát, hogyha hozzám bejön bárki bármilyen karosszéria problémával, én meg tudom neki oldani. Vagy ha össze van törve, vagy ha fel kell újítani, vagy ha át kell építeni. Mindent
1: van
0: megtudunk. Mindent tudunk. Na szóval. Akkor itt ezt a részét le fogod hegeszteni, mert nézd meg, ahogy így mozog. Ide kéne majd egy
2: kötyöt.
0: Itt fölül meg kéne majd fúrni, meg akkor itt ezt a
2: részét. Várjunk, még itt van benne egy törés.
1: Eleinte úgy indult el, hogy műhelyt kellett bérelni, ahol elkezdted a munkát, de mostanra elérted azt, hogy saját műhelyed van, ezért is vagyunk Lajos Mizsér.
0: Havonta több százezer forintot kifizet az ember csak arra, hogy valahol dolgozzon. Engem ez eléggé nyomasztott. Nagyon sok helyre költöztünk, mert nem volt mindig megfelelő nekem a műhely. Túl nagy volt nekünk, vagy túl kicsi volt már, úgyhogy hála az úrnak. Most itt vagyunk Lajos Mizsén, vettünk egy nagy tanyát, és ott építjük a műhelykénket. Most itt vagyunk Lajos Mizsén a saját kis birtokunkon, és még nincs kész a végleges saját műhelyünk, most egy ideiglenes műhelyben vagyunk, ahol tudunk dolgozni, de már nem kell bérleti díjat fizetnünk, ami nagyon jó. Azért vettük meg ezt a tanyát, hogy felépítsük a saját műhelyünket. Egy olyan bázis szeretnénk ide létrehozni, ahol veterán autós találkozókat, szakmai eszmecserét is lehet szervezetten majd lefolytatni. És hát a régi álmom az, szerintem ez is meg fog valósulni, hogy itt egy olyan bázist létrehozunk, ahol hátrányos helyzetű felnőtteket vagy fiatalokat tanítsunk meg a szakmára. A karosszéria lakatos szakma már hiány szakma, úgyhogy akár kihelyezett képzést is tudunk itt majd csinálni. Egy nagyon jó kereseti lehetőséget és egy jó hivatást tudunk az emberek kezébe adni.
1: Amikor először találkoztunk, akkor a Róma Sajtóközpont Aranypánt díja kapcsán jöttünk hozzád, ami arról szól, hogy hétköznapi hősöket mutattak be, akik a szakmájukban példamutatóan dolgoznak.
0: Emlékszem erre az időszakra, az a dolog az úgy történt, hogy a feleségem valahol ráakadt erre az Aranypánt díj jelölésre, akkor olvasta, tehát figyelj, hát ez pont olyan emberekről ír, mint például te, és olyan emberek jelentkeznek. És akkor beadta a jelentkezés, és akkor így kerültem képbe tulajdonképpen.
1: Mit szóltál ahhoz, amikor láttad, hogy jelöltek téged egy roma közéleti díjra?
0: Én nagyon örültem neki, mert azt mondtam, hogy ez nekem ez teljesen megtisztelő. Nekem ez nagyon tetszett, mert abszolút pártsemleges, politikamentes, teljesen hétköznapi embereket jelent. A másik meg az, hogy mi árral szemben vagyunk, tehát akárki akármit mond. Én amikor a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében iskolába jártam, akkor én egy abszolút szegregált iskolába jártam. Kívülállók voltunk mindentől, és ugye ez végigkísért az egész életemen. Amikor az általános iskolába kerültem, amikor a szakközépiskolába kerültem, tehát mindenhol csak ezek a hátrányok voltak. Az egész életünk így épült fel, az én életem is, hogy mit már mondtam, árral szemben mentem, és volt bennem egy ilyen bemutatási vágy, egy ilyen bizonyítási vágy, hogy igen, akkor is megcsinálom ezeket a dolgokat. Magyarországon igen, van szegregáció, de a másik fele is van, tehát van lehetőség is arra, hogyha valaki élni akar, mert ugyanúgy roma vagy nem roma, hogy kitörjön a szegénységből, és legyen belőle valaki. Nem vagyok hétköznapi hős, de azt elismerem, hogy a munka, amit végzek, azért az nem egy hétköznapi munka, tehát azért elég érdekes. És nem igazán ismerek a szakterületemen belül más roma kollégát, aki restaurál. Az emberek számára figyelemfelkeltő, mert megmentünk egy darabot tulajdonképpen a jövőnek, a múltból.
1: Mondhatjuk, hogy egy érdekes színfolt ez a szakma Magyarországon?
0: Igen, főleg az, hogy külföldön ugye jönnek Magyarországra nagyon sokan veterinárautókat felújítatni, mert itt még ezekhez az old school, tradicionális javítási technológiákat még mi ismerjük. Tehát ott kint azért már az ilyen nagyüzemi leveszem, felrakom, modern autójavítási technológiákat ismerik. Mi is ismerjük, mert mi is haladunk a korral, de bennünk van azért így a
1: régi iskola.
0: Igen, az old school.

0: Buszti, mondhatjuk, hogy te egy ilyen Volkswagen T1-es specialista vagy?
1: Tulajdonképpen lehet mondani azt. A fő profilunk egyébként ez, vagyis a restaurálás, de az egyik legkedvencebb típusunk az a Volkswagen Transporter T1-es. Hollandiában, amikor kint dolgoztam 2014-ben, akkor az egyik legnagyobb autójavító hálózatnak a tulajdonosa csak megkeresett egy saját egy ilyen T1-es projekttel, amit én felújítottam neki, hát magát a karosszériát felújítottuk, ő szépen félrerakta magának ezt a karosszériát, és 2019-es évben megkereste őt egy liftforgalmazó és gyártó holland nagy cég, és felkérés kapott egy olyanra, hogy egy olyan egyedi projektet kéne megvalósítani, ami még a világon senkit nem csinált és egyedülálló. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen karosszériából át kellett, tehát ki kellett alakítani egy liftet.
0: És ez de megvalósult.
1: Igen, megvalósult, és ez elég feszített munkatempó volt, amíg elkészült, mert volt mikor heti 80-90 órát is dolgoztunk. De hát ezért mentünk ki. Tehát 12 hét alatt elkészült a nulláról. Hálás vagyok az úrnak, hogy ezt így elrendezte nekünk, hogy azért a nemünk az jó cseng mindenhol, tehát Nyugat-Európában is. Tehát vannak megkereséseink Németországból, Svédországból, Hollandiából.
0: Mesélj egy picit erről a vasról, amiben ülsz.
1: Hát ez egy régi Ford, 70 év körüli. Az egyik ügyfél adta ide nekünk, hogy egy kicsit pofozzuk helyre. Ezt először kilakatoljuk, kijavítjuk azokat az elemeket, amik lyukasak és nagyon rossz állapotban vannak. Csak utána megy majd homokszóróhoz, és akkor a tulajdonos majd kezelésbe veszi, és akkor építenek belőle egy ilyen látványautót. Egy 70 éves autóhoz ez egy szenzációs állapot, mert nincs szanaszétrohanva.
0: Beszéljünk egy picit Dorina lányodról.
1: Hát nagy büszkeség nekem, nagyon örülök, hogy így szépen kialakult nála. Láttam először, hogy fircol, akkor rajzolgat a közösségben, a gyülekezetben, ugye ahova járom, mert több mint 20 éve ott vagyunk, és így a földön ült mellettünk, adtunk nekik ceruzát, rajzoljatok, elkezdtek rajzolni, és egyre szebbeket, egyre jobbakat rajzolt, meg a többi gyerkőcöm is ugyanilyen kreatív, és egyszer már ugye felnőtt, és akkor egyre komolyabbakat és komolyabbakat csinált, és aztán elkezdett magától festeni, nagyon szép dolgokat kezdett el csinálni. Mindig jött be hozzám a műhelybe, mindig tetszettek neki azok, amiket csinálunk. Egyszer csak látta, hogy én így hobbiból, amikor már unom a lemezt, akkor fogok egy másik lemezt, és azt kezdem el kalapálni, de tényleg így van, amikor már elegem van a munkában, és már nincs kedvem már autóval foglalkozni, akkor előveszek egy darab lemezt, elkezdem püfölgetni, csinálok belőle egy kis grillezőt, vagy valami kis modellautót, egyre bonyolultabbakat kezdtem el készíteni. Mikor ide költöztünk, akkor is csinálgattam magamnak dolgokat, és így Dolcsinak megtetszett, és mondom, gyere, próbáld ki. És odajött, nem tudta, hogy mit, hogyan kell csinálni, és akkor egy-két hét alatt így belőtt a dolgokba, jöttek a sikerélmények, és akkor mondtam meg, hogy te figyelj, miért nem fested meg, különleges lenne, mert ilyen térhatású festmény lenne, mert ha valaki messziről megnézi, akkor csak egy normál festményt lát, de ha közelről megy és megnézi, akkor látja, hogy kidomborodik az egész, és kipróbált, és tetszett neki nagyon, így

0: Minden úgy kezdődött, hogy édesapukám ugye már évek óta benne van a karosszéria lakatos világban. Mindig is nagyon tetszett ez a férfias munka, amikor valaki hegeszt és flexel valamit.
1: Mondja Rózsa Dorina.
0: És igazából egy autót épít egy szimpla sík lemezből, és egyszer hazahozott egy domborművet, amit ő készített, egy Volkswagen bogarat ábrázolt, és néztem, hogy ez nagyon jól néz neki, ha ki is festenénk. Itt jött ez az ötlet, hogy édesapukámat megkértem, hogy tanítson meg lemezeket hajlítani, illetve domborítani. Utána belefogtam ebbe a munkába, és elkezdtem festegetni is. Én úgy láttam, hogy ebbe van spiritus, és nagyon, nagyon elkezdett érdekelni még jobban ez a lemezmunka. Azelőtt festettem már, ugye dekoratőr végzettségem van, mindig is nagyon-nagyon szerettem festeni. Aztán ebben láttam kreativitást, hogy ez valami új, és valami korszakalkotó, és gondoltam, megmaradhat a festészet iránti szeretetem valami új munkában.

0: Hogy néz ki a folyamat? Fogsz egy lemezt?
1: Először lapra rajzolom, mert ott ugye tudok korrigálni, majd ráragasztom a megmunkált lemezre, amit már megcsiszoltam, a lapot, átkarcolom a vonalakon keresztül, és utána filccollal átrajzolom, és akkor rajta van már a kép a lemezen. Utána ziknizőgéppel megdomborítom, szoktam használni angol kereket is, az még jobban domborítja a lemezt. A művész nevem az Rose Design. Ezt a nyarat arra szánom, hogy minél több autós találkozóra eljussak, mert leginkább ezt a tematikát szeretném folytatni, de volt már egy portré megrendelésem is, azért mégis életet kell belelehelni, maga a domborításnál is, és hát sikerült, nagyon, nagyon elégedett volt a megrendelőm, és nekem is nagyon tetszett, viszont szeretném, hogyha erre gondolnak az emberek, hogy a Rose Design néven milyen tematikájú domborműveket találhatnak, az mindenképp autó.
0: És egyébként mit szól az édesapád munkájához?
1: Nagyon szeretem. Ámulva nézem, hogy lehet ennyire egysíkúan hegeszteni, és nem átlyukasztani a lemezt például, mert én már próbáltam hegeszteni, azt még a mai napig tanulom. Nagyon nehéz, elképesztő is igazából apukám mögött 10-20-30 évek vannak. Szóval én is csak előre nézek, és próbálok fejlődni. Mindig is érdekeltek, főleg az oldtimer autók. Kiskorunk óta vitt minket autós találkozókra, és úgy éreztem, hogy édesapukám miatt is egyedi vagyok, mert van egy apukám, aki autókkal foglalkozik, ráadásul rozsdából készít egy kulcsra kész autót. Ez mindig is nagyon tetszett és érdekelt.
0: És egyébként te mivel foglalkozol?
1: Csoportos köredzés oktató vagyok, igazából még itt Lajosmizsén. Nagyon szeretek sportolni és mozogni, túrázni, és nagyon szeretem oktatni is az embereket. Nagyon jó, amikor látom, hogy fejlődnek.

0: Mesélj egy picit erről a helyről, ahol most vagyunk.
1: Hát ez a hely a szívünknek nagyon kedves, mert megtértünk és Istennek az útját követjük, rendszeresen járunk Isten tiszteletekre, evangelizálunk, beszélünk az emberekkel Istenről, az Úrról, és 2022. november 9-én nyitottuk meg ezt a kicsike kis termet, elkezdtük az Isten tiszteleteket tartani, evangelizálni az embereknek, és jönnek. A mi közösségünk az a második világháború után Ausztráliában alakult meg. Pár ember összefogott, és azt mondták, hogy nézzük meg, ahogy a Biblia mit ír, és mi csináljuk úgy, ahogy a Bibliában van, abból baj nem lehet. És így nőtt a közösség. A közösségünk 30 éve van Magyarországon. Teljesen függetlenek vagyunk, tehát nem kérünk semmiféle támogatást. Saját magunkat tartjuk fenn az adományainkból, saját magunk béreljük, saját magunk fizetjük. Mindenki tisztes jövedelemből él, és közösen tartjuk fenn magunkat.
0: Mit jelent a hit a te életedben?
1: Nekem 20 éve az életem része. Jelen van az Úr az életünkben, és vezérel minket tulajdonképpen. Tehát minden döntésünket reálbízzuk. Tehát az életünket úgy éljük, hogy Isten benne van.
0: A szakmai életedben mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
1: Az álmom az, hogy egy olyan létesítményt hozzunk létre, amiben olyan tudást adunk az embereknek, ami teljes mértékben szakmai képzésre alapul. Tehát, hogyha valaki onnan felszabadul tőlünk, akkor másnap már be tud állni dolgozni. Tehát szeretnék majd kooperálni különböző cégekkel, akik mentorálják tulajdonképpen a képzéseket, és hátrányos helyzetű fiatal felnőttek vagy felnőtt embereknek a képzését szeretnénk ezzel megoldani. A alá nyúlunk és segítjük őket egy jó szakmához. Nincs kiugrási lehetőség, mert van olyan, akinek arra nincs pénz, hogy egy cipőt vegyen magának, hogy a következő városba bemenjen egy állásinterjúra. És ezt szeretnénk mi elérni tulajdonképpen, hogy segítsünk az embereknek kitörni. A mi szakmán.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. L'unicano radio osco lovarisco nazionalno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungrico radio vosajsunen per romani sib. Muroanav, Kvalla Gábor. Kolompár Gábor, Leszko o Románó nav, moci. Andai Soltvat kert a kerel o Románó ketánipe. Vojkodop henel, névo Románó ketánipe trobúj. Lesz sajsunen pekadó, hajpo káver kurko. Pepa peszko trajovorbil, duj tokotorsunen.
3: No hát, ami azóta, úgyis katéjában muri romni, ami szászte hajbak táléterton. És úgy hát ugye muri romnyi, leszko lakodad, szió danci, Balázs János, per leszko románo a nav o danci. Hát bon, kaszavi lovárai, hajszi andel virumungre. Muri szokra még andal tumáro fel, hogy imaci, e jádako, e marikako, e jádako felekezet, andal kiskörös, hogy más áricaj, és akánk szamkote, hogy abba romsába kérgyilem tértön. És apolal ugye, hát a rigélem van, de iskola, mert egy bügélem, de kér a bútyi, kai bejás, andó vés, kai pitkezés ure, tízdosít a licska, kér a szombárteri, a betonni haj szogodó. Hát, na csilasz, ivreme, a vilasz tértön, amin úgy hajbaktáló anglunosávó, morosávó. Hát jó van, mert lossajlem, de zsanis, hogy andat szosz fogíjam, hogy te barára visában lesz. Akkor tesz az, de azért csina szan, de múlik úgy, hogy csudasz lesz, vagy lavavasz lesz terton, vagy szosanám. Na, hát akkor az anglaim, hogy megi kadó lesz, kadó vika te ásel. Szuntod el, akkor te csudasz lesz, vika te fogja te ásel. Ha sunka te morokral, megszasz morosávó. Kanara hagyi lesz tértosz, naszmacsek rupuna. Hát, katarban lemló vekkana ingerda szerom nyomán tővo, kataro János. Anda sejmes. Grine zerad az ma. Soha csipi biztrav. No, gelem, kairom nyipen a szói. Fél mistoj, abba megi, sávoj. Kérde busor szartu Gábor. Fél, oké, rendben. No, hát igen ám, most utána apulál meg. Pelame najmisto kjera ba kanal kjera andam šauras. Najmisto kjera gelem ando veš, kaj je gaže, na kaj je rom, kaj je gaže. A pelam najči kado na njom paru lo cera je love, dežu pan še lalem, pek djes, cera love sas. Apola gerem kaj otanači te kjera buti, či kodo nas lašo kje dežu šu ezera dine, pek šon. Rád chodom aj na súsa sme, kaj te ando veš, dnes, kaj ti love, rodem sa kaj otaná, či ando vyštaj štár dnes. A pán nám je što kede. A pola gerem ande bohča, te kerav kad uri sperzi to fešteko. Ko te mi što sa sme, ko te abalem pe oktovar deš ezera, pešel ezera. Abba idu mi što sa sme.

Közben, ugye, tértona, én úgy hajbakta, állam is tosza szamengék, ott helyandó sejm, és szóval 89-ben kinde, kér murodat, muridé, ott hépírti szárdem, mangék, szoba, konyha, rigate, nagy egy, ande egy pátra szamasz, nem rigate. Apa éppen aludtatta, hogy fiam, nagy mistó, mik naszok hera minden, de szakmár, pasakalucsa tebbe, és az, éppen, tehát mang nagy mistó, hát én majd mistói. Éppen, fiam, na, majd mistó avla. No, gelám, zumba, de mame, pelám me, ta taszke, a kádus az, anda du jezera hajandó jek. Március, bistaj pánszas. Du jezera, andó jek, andó, így van, andó, március, bistaj páns, palamuru név naposzas. No, gyalam andó szakmár, jaj, kote szoszasz ma magam, diklem, mert hát szophendel, kote, mert kote szasz, mure mámia, koe kanka, ko felekezeto. Hát, tehát az, hogy nagyon but, hokade, hogy kede, mistoj, haj, kede, but, paprike, majd ká kiló vezsalente kenen, hát, kára gyalam, káncsin az, számúrdaj le, andé bok majdnem. Nasz le csikát, jó, te zsánpod, andó dugosítelem, pengéjék, szerra, masz, andó dugosítelem. No, penave tataske tatamange najmišto kede, sikate penavje ker, penavje ktanja, penavme kinavles. Palpale akardem, ugye közben meg ugye murom kákérdem búti, ande bócsak ote muklem muri búti. Akarab premure rajesz, penav sunkate, palpale zsab, szíje ker, palpale lemma, penel palpale. Ale nem kajut a karéko, penavme, hogy trubujas malove, szárdén ma upre, melyke ma intig, ko tegel az duj vagy trin bers mure lóve. És pende, hogy bármikor te trubuja ma lóve, sajzsa, nem, te szifedezetó. A pendem légy ez szifedezetó, de penem a kerávla. Pendem is toj. Trin, son, te zsanko, te mure lóve is, den. No jó van. Ugye tényleg telefonin szárdén lesz. Anda fülke, természetesen, hogy mi akkor inkább szabba szász mobiltelefon, de nagyon kutszasz. No, kérdegélem, ugye egy katet év le, ami nem mondja, vad kert, pendem, hogy mi stoj, akránkot többé sav egyébként, és például mama kér, hogy mama a zsavtar, palpál a zsav, mondja, vad kert, a katetbe is lem tudom menc a trincson, de mondja, katet nagylásó. Például azt mondja, hát fiam, nem mi stok el, akkor inkább bikino kér, a zsasz van betusza. Há, például szopjon a tata. Tata ócko, ez círdel az például, például jó van, fiam, zsappal alud, tudte, majd avla válaszol. Csimukav tud, abiszti voj, például.

0: Kolompár Gábor, Leszko, o Románó Nav, Moci. Andai Soltvat kert a Kerel, o Románó Ketánipe. Vojkodó Penel, Névo Románó Ketánipe Trobúj. Lesz Sajsú Nempe Kadó, Hajpo Káver Kurkó. Pepa Peszkó Trajovorbil, Dúj Tokotor Sunen.
1: No, bikin demo ker, ando szakmár, de szar. Gyelem kajó polgármesteri pensunkat, he. A vén a kánknak rom, ke ande gátaló vég kindame, oké. A sunkat a vén rom, ande temlica, hajoszott polo, szívagy bizsé, ne, ven a kodolengi fogéte, biknám. Hát, kokadem, kede román ez, su temma ég cseppo, zuma lemma. Ven a menda, ande vatkert kede, szív kaszavo, szokás, ima intik, emaj báres, emaj angrune, manusesz, azt lesz ki duma, hogy lenge trubulja a kér vagy na. Pende mangi, ó, mi is tök érdan? Trubulj hát. Persze angluna dújkúr ki meg, húsvéti szasza mende vatszó, akkor te szasza máró fel, a máró felekezett, a

Stardust, egy bomba, ugye Cirdas az igény. Persze, hogy egy Kindelker. No, ott ellen Love, a Predine Penelmange, a Gázsó, a polgármester Kanabini Navrite, Zsanandoker. De te hárabba, pe só császul, abba, súsavla. Di helpe mande bari ja kenca. Pe nincsipen ez, pe pe nem. Zsák here, pe nem ema make szól. Szász szimuro kírvó delfin, erő kaszkosávó. Pe nem kírve. Akkor még csak kamni szász lesz kíromni, de abba kere pe nem lesz ki kívre, mert pe nem, hogy majd me boldav lesz ki sa. Na vi kere szász? Na pe nem, majd vigyukot he majd. Akkor tényleg szasz, haj. No, pénz a polgármesteri mistaj, de te hára októ császongi a vile, dik le szarsz a szí, André Gelemka ügyvédi polgármester, osz akkor te, de ezt kiszárnam, te dopasd de sabba a vripotyin, de a mi meg a villamandus oltvat kell. Muri délóró velas, velkek szkindem, tanya, nász kancsi, csivillányi kancsi, például náró, majd a válaszok. No, Apolal ugye, hogy elkádó tényleg kérdezgél, lám, nasz, villányi, káncsi, gémesről, ha inkszáz, gyűrűsről. Apolal kérdám, ha inkszáz, a pumpálósom műanyagról, meg szózanám, meg hát a szasz kell, majd buszár, dopás, bes, mire a riandó villányi. Ke hálózat képítési szasz. Ne csak kérd, hogy tényleg panda, de jó villányi. Csinál, csinálsz, csi oszlopure. Só oszlopuret rúgulj az. Trincs el, ami terasz az, amendáról a majangrunó oszlopok. Hármok.

No, andă buci, au vrut de vico, doc, să o nume. Buci, chiar o să inche, ugye, sastra, aros, mange. Rezo, aluminium, harcom, sastra, pirabos, chiar o mange. No, apolan, ugye, abba sasame villanyi, sasame ker, közben keraszamáro ker, keraszasame nge. Ugye, hát pedújezer a pehaj, pefta bérs, nácsi pekodi vreme bizár, nem te kerasz a máro ker, szó, peszó akának trai szárasame, akánk sel, haj, sóvardes, négyzetméter ura. Szi, de hát abba szi központi fűtés, ó, ugye fürdőszoba szózsanamme, de hát akkor csak apródom kincsen az az. De hát név olyan bakának. Hát inkább sziszó, szó, alvasszó kér az az peleszte, csak hát lókész bűszárazke nagy kérde lóve, hogy egyértelműen, hogy nagy katyi lóve, hogy egy bűte kér az. Mind, zumbassza, mert mindig egy célra te investi száraz, pa máró kér, tedi csolavri azért várszar. No, muropral, közben rakhagyi lesz, mi muri cínisej, I fanni, anda duj jezera haj, pe duj, berš. Sasman tkin šavora. Ha, pename, kada je mura romljak, je naj mi što kede. Apol, anda duj jezera haj, pe trin, tjele šutemo i ugošitvanji. Pename, naj mi što kede. Ke, ceram na ilove sovra, mari šavorenca. Muzika.

No joo, enkä keros buji keros. Pedu jezera pe hai pe show. Pendem hoj murarumia kerkeen. Naimis to. Kote muka muri buji. Kecera amna eloveis. Ani da tele kerelma kedesu dui časo kernem buji. Čižena včeša vorenca te fola kozi meg. Teljes mértékbe murotraju čak kotesas. Čina čižanos hanči. Csak Feri bújt izsános, hogy szóljó bújt, szártra bújt, kancsi a külvilágos, csinacsi pinzsár, nem a külvilágos, abszolút. És mert hagyjárosz, hogy majd ande, mande, majd buti, de csak akkor, hát ugye mi majd a sportolipíros, nagyon budgelem, kanagelem, versenyem, meg szózsadam, mert te méretet is szárasz, mert azon belül ugyanúgy gelem, meg állni, szesza is, te sunas hai te ingrase sunto de vleske glaso hai sunala me is kada lek che po sai che vihinyan zinas mange shoot bisto shush ko te munkle mande 2000 hande sho muri buchi shapo la lo gelem gelem mange te sastrara ha sunala me zumadem ma a kerne mange betevo apo e kaftevo zumadem ma diklem hoy naimishto nakejasar meg gindiszár, nem? Közben jéghajdópás berszim, azt mikai tanácsi pálpál egy elemként, az káver, és turbuszárd azt mondja, hogy a szabó folytonos, a lóve, persze az birite, te bányú van ma szakosom. Hát szerre az, de biztos, hogy az, pasal ezt meg zsanasz, mondja, bukjetek erre. Hát csi turbuszárd azt palomán, de adóvó ezt ég, ha kacabé bukjetek, hogy nem. Ha sunka, te muropál, apolál, de azt mondja, muro, Maj kedves, ó, pral, nagy csacsó pral, unoka testvéri, unoka prali, de meg kell repülni, nem lesz, hogy muro prali. Rakadjilem lesz a andó, kiskörös angliteszkóva. Csinálj, kam nem te volt bimma lesz a penám. Csi volt bimma lesz a Csi volt, csi a vél inkább, amende, csi mert, nem, csinálj, érdekli, sajgi putyár el.

Kad ungriko rádió voszasz per ománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja Önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Ovidiu Komornyik dalaiból válogatunk, aki sok pályatársához hasonlóan a Mamajai Fesztiválon tűnt fel.

Ovidiu Komornyik 1969-ben született. 1988-ban már a Dévai Revű Színház szólistája, és már ebben az időben népszerű előadónak számított. A nagysiker azonban 1991-ben jött el számára a már említett fesztiválon elért sikerrel.

Tiam trădat, azaz elárultalak énekelte Ovidiu Komornyik. Ez a dal a névadója egyik legnépszerűbb albumának, amellyel 2000-ben lepte meg rajongótáborát is, amelyről válogatást hallgathatnak a továbbiakban.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Ovidiu Komornyik dalaiból válogatunk, aki sok pályatársához hasonlóan a Mamajai Fesztiválon tűnt fel.

Doi străini és eu înving întotdeauna, vagyis két idegen és én mindig győzök. Ezt a két dalt hallották az elmúlt percekben Ovidiu Komornyik és Szandál Ladosi előadásában. Ovidiu Komornyik zeneszerzőként és dalszövegíróként is sikeres. Dalait 1999 óta Románia ismert és elismert énekesei éneklik. Mirabela Dauer, Elena Kürstia, Szandál Ladosi, Gabriel Dorobanzu, Marina Floria, Anka Czurkásiu és még hosszal lehetne sorolni. Atyám Tradát című lemezen is vannak tehát dalok ezen énekesek előadásában.

Az elmúlt percekben Ovidiu Komornyik Tiamtrdát Elárultalak című albumáról válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.

0: készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.